0: de fönt csíptek meg, éppen az orrom hegyén.
1: Klasyka polskiego rocka w Radiu Meteor.